Omondi puonjo nyithindo, mwalimu puonjo nyithindo, Omondi puonjo nyithindo to kalo pep. Omondi nyaka sai kidwaro limo.